0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj rád!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: szívesen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatokra támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Ütlenkezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel, és jelentős mennyiségi iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű zábor, zivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: kiben bízzak, mert a világ hideg.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképén. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható. Ma mindenütt csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, azaz az RRF forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig teljesíteni kell. Miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 végére megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelbe jelentette be a megállapodást 16,5 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel, a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A légvédelmi rakéták és rakétaelhárító rendszerek gyártásának felgyorsítására kérte Vladimir Zelenszky ukrán elnök az Egyesült Államokat, hangsúlyozva, hogy országának sürgős szüksége van a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas eszközökre. Az ukrán államfő úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi gyártási nagyságrend semmi, ezzel Oroszország is tisztában van, és egyre több ballisztikus rakétát állít elő. Ma mindenütt csökken a felhőzet, napos idő várható, gomoly a nyugat-dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megérénkülhet a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképén. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható. Ma mindenütt csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, azaz az RRF forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programon vállalt mérföldköveket augusztus végéig teljesíteni kell. Miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 végére megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentette be a megállapodást, 16,5 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június elején. Ritka csillagászati jelenség, a két bolygó látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12 között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MT-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisai is megpillantható lesz. A légvédelmi rakéták és rakétaelhárító rendszerek gyártásának felgyorsítására kérte Vladimir Zelenszky ukrán elnök az Egyesült Államokat, hangsúlyozva, hogy országának sürgős szüksége van a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas eszközökre. Az ukrán államfő úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi gyártási nagyságrend semmi, ezzel Oroszország is tisztában van, és egyre több ballisztikus rakétát állít elő. Ma mindenütt csökken a felhőzet, napos idő várható, gomoly a nyugat-dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de keleten néhol zápor, eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megérénkülhet a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hey!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Ismét felerősödött a pollenterhelés. Szigorításokat jelentett be a zöld kártya igénylések szabályaiban az Egyesült Államok. Ma mindenütt csökken a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifű és a bodzei pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a órom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Gelato Fesztivál Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Fesztivál World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Orbán Anita külügyminisztere választás után elsőként holland partnerét, Tom Berendsent fogadta a hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban hétfőn. A tárcavezető Facebook bejegyzésében azt írta, Hollandiával sok közös ügyünk van Európában, a mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis az volt, ami a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érinti, az Erasmus ösztöndíjak. Emlékeztetette, az uniós forrásokat hozzahozták, így szeptembertől újraindul az Erasmus program is. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani. Ma mindenütt csökken a felhőzet, napos idő várható, gomoly a nyugat-dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor, eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megélénkülhet a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztri betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztri beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Lépés Rádió. A Ritmus Rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a mezőgazdaság számára. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. Manapközben sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a mezőgazdaság számára. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. Manapközben sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzáskörzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a három érintett megye távolabbi településeinek problémái. Ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Beomlott egy illegálisan működtetett bánya Kína délnyugati részén, Yunnan tartományban. A balesetben 5 életüket vesztették, egy ember pedig megsérült, jelentette a kínai állami média. Kínában továbbra is gyakoriak a bánya balesetek, különösen az illegális vagy nem megfelelő biztonsági előírások mellett működő létesítményekben. Ma mindenütt csökken a felhőzet, napos idő várható, gomoly a nyugat-dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor, eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megélénkülhet a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a mezőgazdaság számára. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. Manapközben sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzáskörzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a három érintett megye távolabbi településeinek problémái. Ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Beomlott egy illegálisan működtetett bánya Kína délnyugati részén, Yunnan tartományban. A balesetben 5 életüket vesztették, egy ember pedig megsérült, jelentette a kínai állami média. Kínában továbbra is gyakoriak a bánya balesetek, különösen az illegális vagy nem megfelelő biztonsági előírások mellett működő létesítményekben. Ma mindenütt csökken a felhőzet, napos idő várható, gomoly a nyugat-dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor, eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megélénkülhet a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. What it do, baby boy?

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Információkat várnak az NKA támogatásokról. Manapközben sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni induló 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A Sülyök Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Elmondta azt is, körülbelül egy hónapot vesz igénybe a jogalkotás. Információkat várnak az NKA támogatásról a hivatalos vizsgálathoz. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat Tar Zoltán, aki erről Facebook oldalán közzétett videójában beszélt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az információk segíthetik a már folyamatban lévő vizsgálatot. Kéri azokat, akik rendelkeznek információval, annak a tekintetében, hogy milyen formában, milyen módszerekkel jutott pénz a kedvezményezettekhez, osszák meg ezeket az információkat, segítsék vele a hivatalos vizsgálatot, emelte ki a miniszter. A kisebb nemzetek csak úgy tudnak érvényesülni, ha szorosan összetartanak és nem fognak függeni a nagy nemzetektől, jelentette ki Petl Pavel, cseh köztársasági elnök a közép-csehországi Neratovicsében. Az államfő azt mondta, az Európai Uniós és a NATO tagság védi Csehországot és segít neki a jólét megteremtésében. Hangsúlyozta az oktatásügy, valamint a tudomány fontosságát és felszólította a kormányt, hogy a művelt társadalom megteremtését tekintse kiemelt stratégiai feladatnak. Ma mindenütt csökken a felhőzet, napos idő várható, gomoly a nyugat-dunántúlon fátyol felhőkkel. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de keleten néhol zápor, eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megérénkülhet a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu-ig.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: szívesen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Ismét felerősödött a pollenterhelés. Szigorításokat jelentett be a zöld kártyaigénylések szabályaiban az Egyesült Államok. Ma mindenütt csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifű és a bodzei pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfa félék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Gelato Fesztivál Hall of Fame tagjai közé választották Fazekas Ádám világbajnok magyar fagylaltmestert. Az ünnepélyes beiktatásra május 27-én került sor Rómában. Fazekas Ádám éveken át vezette a fagylalt készítők világranglistáját, és úgy őrizte meg első helyét, hogy az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken. A szakember azt mondta, célja mindig az volt, hogy természetes alapanyagokkal, aromák és színezékek nélkül készítsen világszínvonalú fagylaltot. Fazekas Ádám 2021-ben nyerte meg a Gelato Fesztivál World Masters világbajnokságot, hamarosan új márkát is indít. Orbán Anita külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét, Tom Berendsent fogadta a hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban hétfőn. A tárcavezető Facebook bejegyzésében azt írta, Hollandiával sok közös ügyünk van Európában, a mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis az volt, ami a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érinti, az Erasmus ösztöndíjak. Emlékeztetette, az uniós forrásokat hozzahozták, így szeptembertől újraindul az Erasmus program is. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártyaigénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani. Ma napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, és egy futó zápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok közé melegszik a levegő, a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
3: Kellemesen szép délután kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak, a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina és Sanyi is. Sziasztok, mi a helyzet, hogy vagytok tegnap óta?
4: Szervusz, kedves Robi! Köszönjük szépen, jól vagyunk, mert csak fátyolfelhők vannak, és gyönyörű szép idő.
3: Kipihentétek a tegnap esti fáradalmakat?
4: Kifáradtál?
3: Fáradtál?
4: Mi nem? Nekünk jó volt, ne haragudj.
5: Annyira azért nem fáradtunk el, sziasztok. Mármint nem tudom, mire gondolsz.
3: Hát a zeneválogatásra.
5: Ja, hát igen, ó, hát azért.
4: Jobbnál jobb zenék voltak.
5: Könnyedén megugrottuk ezt a feladatot. Hát persze ezt a hallgatók nem tudják, igen, tegnap este az történt, hogy mi közben válogattuk az új zenéket.
3: Na, viszont ennyi kis kulisszatitok bőven elég. 2026. június 2-a van. Azt a mindenit már az évfelem megint elment. Ez szörnyű.
5: Anita és Carmen névnapja van, bár a Carmen téma nem hallottam, vagy nem mondták.
3: Pedig
5: más.
3: Az van.
5: Hórumon, de egyébként az is van, azt én...
3: Carmen és Anita névnapja van, ráadásul nálam pont fordított sorrendben van felírva, de majd mindjárt köszöntjük a névnaposokat, de őt elérhetőségeink www.lépésradio.hu, kíványságdoboz hallgatói messenger csoport, facebook.com/lépésradio, ez a Facebook oldalunk elérhetősége, de ott vagyunk a többi közösségi platformon is, ahogy számos mobilapáta is tudtuk minket hallgatni, keressétek mindenhol a Lépésrádiót, illetve írhatok nekünk e-mailt 024-ben.
5: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
3: Így van. Mai műsorunkban hozunk nektek érdekes színes híreket. Lesz majd Sanyi által bölcsesség, meg horoszkóp, tudtad robot, meg ilyen finomságok, és természetesen kérhettek zenét, mint ahogy az előbb is mondtam, úgyhogy ti szerkesztettek a műsort. Ma pedig valóban, ahogy Sanyi már említette, a Carmeneket és az Anitákat köszöntjük. Carmen héber spanyol eredetű jelentése pedig kert, az Anita, az Anna és a Juanita, magyarul Johanna, spanyol becézőjéből alakult ki. Hát minden Anitának és Carmennek kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik mai nap születtek, nekik nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel ezen napon, sok boldogságot kívánok a teljes tervnek.
5: Az itt másnak azt mondani, egy picit leálltál. Akik a mai nap születtek, azoknak kellemes házassági évfordulót.
4: Ilyen nyáron úgyis megszaporodnak a házasságok.
5: Egyébként azokat is köszöntjük, akik ma
4: házasodtak, igen. Azt, akiket ma válnak, azokat nem, csak a házasodókat.
5: Nem.
4: Mert tegnap váltunk, ma összeházasodunk.
5: Igen, ma már nem válnak.
3: Én amondó vagyok, hogy egy picit zenéjünk, indításban, aztán pedig jövünk hozzátok vissza. Tartsatok velünk.

A jövő attól függ, mit teszel ma. Ezt egyébként Mahatma Gandhi mondta, ezt csak azért mondom el, mert olyan rövid a bölcsesség, hogy elmondom, hogy ez kitől származik. Ez az idézet arra emlékeztet, hogy a mindennapi döntéseink alakítják a holnapunkat. Sokszor a legkisebb lépések vezetnek a legnagyobb változásokhoz. Döntéseink alakítják a holnapunkat. Sokszor a legkisebb lépések vezetnek.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Fos. Egy váratlan beszélgetés új ötletet hoz az életedbe. Bika. Érdemes odafigyelni az apró részletekre, mert ezek hozzák meg a sikert. Ikrek. A könnyebben teremtesz kapcsolatot másokkal, mint általában. Rák. Egy régi ügy végére kerülhet pont, ami megkönnyebbülést hoz. Oroszlán. Jó nap lehet arra, hogy megmutasd a kreatív oldaladat. Fű. A türelem ma többet érhet, mint a gyors döntések. Mérleg. Kellemes meglepetés érhet egy barát vagy családtag részéről. Skorpió. Egy régóta halogatott feladatot most könnyebben megoldasz. Nyilas. Nyitottságoddal

Ma új lehetőséget vonhat be. A tartásod eredménye hamarosan láthatóvá válva. Vízöntő. Egy szokatlan ötlet ma különösen jól működhet. Alak. Hallgass a megérzéseidre, mert jó irányba vezethetnek.

0: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music
1: Now. Internet Radio. Ez még mindig a Lépés délután.
2: És akkor meghoztuk mai műsorunk első érdekességét. Egy párkapcsolati hírrel megyünk tovább. Méghozzá maga a hír az úgy hangzik, hogy a sexy pop naptármodellről kiderült az igazság. Az internet néha pillanatok alatt felépít egy történetet, ami aztán teljesen másnak bizonyul. Egy férfi éveken át sexy popként vált ismerté különböző naptárakban és közösségi oldalakon. Később kiderült, hogy valójában soha nem volt papnövendék. A különleges fotók világszerte sok figyelmet kaptak. Sokan romantikus történetet képzeltek mögé, de a valóság jóval prózaibb volt. A férfi modellként szerepelt, és az egész történet inkább marketingnek bizonyult. Az eset ismét megmutatta, milyen gyorsan terjednek a félreértések az interneten, írja az ABC News. Na most, volt már olyan híresség vagy történet, amiről később kiderült számotokra, hogy teljesen más az igazság, mint amit gondoltok róla?
3: Hát nagyjából hírességekről mondjuk 80%-ában igazok a hírek, és van a 20%, amit igen beleképzelnek, hogy ez összejött ezzel, ez ezt csinál, de alapból a hírességek szerintem én apró mozzanataiból talán pletykák szárnyak kapnak, amik nem igazak, de általánosakban igazak azok, amik velük történnek. Hát a naptárlányok szerintem azok is nagyjából valósak. Az, hogy mit kreál az internet mögé, vagy mit képzel bele más, az igazából az emberek hatalmas nagy képzelő ereje, hogy egy fénykép mögé, mondjuk egy személy mögé, egy személlyel is egy fénykép összerakásában mit képzel bele, de szerintem inkább magánembereknél van, amikor föltölt egy nyaralási képet, és azt hiszi, hogy az a most menő közben lehet, hogy egy photoshopos kép egy háttér mögött is nem is volt ott.
4: Igen, tehát ezekkel nagyon könnyen lehet csalni, ugyanakkor elhitetni az emberekkel, hogy úristen, hát ennek milyen komoly nyaralásai, meg kiruccanásai vannak. Itt is volt, ott is volt, aztán közben kiderül, hogy esetleg azon a nyáron nem jutott el sehová, mert nem tudom, pont valamilyen betegsége lett, vagy valami családi
3: problémája is, bár, igen.
4: És nem tudott elmenni, vagy legalábbis abból a 10 helyből, amit mutatott, abból legfeljebb egybe. De, hát, igen.
3: Jó, hát a naptárlányok azok ilyen plémét lányok, nagyon csinosak, nagyon hát, szépek, és van végül is egy háttér, és azért, amikor a pasik nézik őket, tehát énekesek, topmodellek, stb. Vannak fönn ezeken a naptáról híres lánkák, azért mögé képzelnek persze valamit, de hát ez a képzelet, ez pont ezért a fantáziát célozza meg ezek a naptárok, újságok, mert alapból azt hiszem a talán nem a Glamour magazin, de valami nagy múltú magazin, nem fogom tudni a nevét, nem Playboy, de volt egy könyv róla, és hát ott is végül is azok a képek, amiket leközöltek, azok a dolgok valósak voltak, de hát az emberek persze gyártottak azért.
2: Azt akartam mondani, hogy vajon azok a lányok, akik, vagy fiúk, akik ilyen modellként megjelennek, és most ne értsetek félre, de a kérdés az jogos, mit tesznek meg azért, hogy oda kerüljenek?
3: Hát figyelj, csinosak, meg? Szépek, balra kacsintanak, jobbra kacsintanak, kiválasszák. Ez olyan, mint amikor a
2: nem, elmondok
3: hát
2: neked
3: gondolom, járnak ilyen castingokra, és kiválasszák őket, vagy épp nagyon, mit tudom én, menő énekesek, színészek.
2: Volt egy olyan hír évekkel ezelőtt, aztán, hogy igaz vagy nem tudni, az egyik helyi újságban van ilyen, hogy naplánya. És mindig ilyen csinos csajokat raktak be, és állítólag az kerülhetett be, aki a újságszerkesztőnél mást is
3: szétett. Közelebbi kapcsolatban
2: került. Igen, szétett mást is, nem csak a tudását.
3: Hát figyelj, visszaszoktak igen ezekkel élni, ám bár Mostanában azért harcolnak és kampányolnak ez ellen, hogy ne lehessen ebben visszaélni, mert ez nem szép dolog. De hát nagyon sok híresség könyvét olvastam, és hát visszaéltek rendesen.
2: Igen, egyébként ez egy nagyon csúnya dolog azért, mert valaki szép, és mondjuk én azt akarja, hogy az én médiumomban megjelenhessen, mert az egy nagyon népszerű és sok embereket elér, és ezáltal én kiválasztom, hogy ő legyen az arca az adott mondjuk újságnak vagy honlapnak, hogy ezzel azzal visszaélni, hogy jó, hát akkor lehet esélyed, hogyha előbb mást is széteszel. Nem tudom, tehát ez nekem egy kicsit undorító dolog.
3: Nekem is az.
2: Kihasználják a lányokat igazából, mert ez egy kihasználás, ezt nem lehet másképp mondani.
4: Hát csúnya módja az érdekek elérésének, de sajnos van, aki, ha tudja, hogy ez a módja, és ezt átgondolja.
2: Még hát, be is adja a dereket, persze vannak ilyen lányok,
4: igen,
2: fiúk.
4: Önszántából beadja a dereket.
2: Persze.
3: Hát ezek a művészvilágok, ezek sajnos, tehát a művészvilág mindig így működött, így is fog működni. Ha előre szeretné jutni, akkor több darabot kell adni magadból. Lehet, hogy van olyan is, hogy nem, de legtöbbször igen. Tehát...
2: Nem elég a kis ujjadat nyújtani kell az egész tested.
3: Igen.
2: No.
3: Pontosan így van.
2: Én azt mondó vagyok, hogy zenéljünk egyet, aztán pedig jövünk vissza egy olyan érdekességgel. De írjátok meg, ti mit gondoltok erről.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Bizony, és már is megyünk tovább egy újabb érdekes hírrel, méghozzá azzal, hogy mi rajjal támadt a végrehajtókra. Néha valóság furcsább, mint bármelyik vígjáték. Egy amerikai nő méhkaptárakat vitt egy kilakoltatás helyszínére. A méhek több embert is megcsíptek, az ügyből pedig bírósági eset lett. A nő egy ismerősének próbált segíteni. A terv azonban nem úgy alakult, ahogy elképzelte. Több hivatalos személy megsérült a támadás során, és végül eljárás indult ellene. Az ügy az egyik legszokatlanabb bűnögi történetként járta be a sajtót, írja a Shepherd Express. Na most mi a legfurcsább, bosszú történet vagy konfliktus, amire valaha hallottatok? Tehát amiről valaha.
2: Hát ez nagyon nehéz kérdést tettél föl nekünk.
3: Sokat hallottunk, meg ugye beszéltünk sokról is, hát műsorokban is, de
1: hát nekem az nagyon durva, és ezt soha nem tudom hova tenni, hogy volt egy ilyen hírünk, sőt, olvastam egy ilyet, hogy egy srác írta ki a közösségi médiában, hogy nem tudott még az exétől szétköltözni, és vele vagy kénytelen lakni egyenlőre, még legalább egy hónapig, és a probléma az, hogy az exé az mindent elkövet, hogy problémát okozzon neki folyamatosan, mit tudom én, összeragasztózta a ruháját bosszúból, amikor aludt, meg ilyeneket csináltak. Sőt, a legdurvább, amit egyszer olvastam, hogy egy nő az exe pasiának a farkának a, bocsánat a kifejezését, de nem tudom másképpen mondani, tudjátok, ahol pisilünk maga a végét, azt összeragasztotta szikszalaggal bosszúból. Még aludt a fickó.
2: Figyelj, ilyenek a katonaságnál szoktak előfordulni, meg mondjuk gyorsan akartam mondani, hogy kollégiumban, amikor laknak, akkor szoktak ilyen ki babrálások szépen mondva a másikkal, hogy mit tudom én.
3: Ja, alszol, meg főleg az elején be. Nem kap elvatán.
2: Igen, ilyen azana, ott a fogik, igen.
1: Csak én nem értem ennek értelme amúgy semmi, tehát komolyan.
2: Dehogy nem, hát kicseszel a másikkal, összekötöd a cipőfűzőjét mondjuk a katonaságba, mit tudom én, fokrémmel bekened, tejsz, vagy borotva habbal, akkor mit tudom, eldugod a ruháit, szóval tehát ezek olyan jópofa csínek, amiket elméletileg gyerekek szoktak.
1: Tegnap egyik ismerősöm mesélte, pont tegnap új munkahelyre került, és jött hozzájuk tőle is egy újabb srác, aki hát tudni kell, egy hatalmas gyárban dolgoznak, és van 4 étkező, és az egyik étkezőbe berakta kajáját, és nem találta, hogy megvan 4-ből.
2: Na ez... Hát mégis saját magával szúrt ki.
1: Saját magával, igen, mert akkor az épület azt mondja, ő nem tudja, hogy hova rakta, csak hogy valamelyik étkezőbe hagyta.
2: Hát szóval ilyen új munkahelyi beavatások, megmondom, ezeknél szoktak lenni, és akkor így kicsesznek. Nem is tudom, nekem talán elsős, másodikos volt, amikor azt hiszem a cipőmbe raktak valami zsírkrétát, vagy mit, ha jól emlékszem, és akkor bele, mert meleg volt, kicsit széjjel folyt, és így bele nyomtam a lábamat, és így vagy? Jézus!
3: Mondjuk engem ilyen szempontból nem szivattak, bár ugye vakéknál meg könnyebb is azért.
2: Ó, hát micsoda, volt, hát Mikulás, pedig ott vannak a legnagyobb szivatások.
3: Olyan volt, hogy szénnel fűtötték a sulit, ugye, és mondjuk Mikulásra volt olyan, hogy de akkor több embernek, ugye meg nem csak az újaknak, meg nem újaknak, hogy szenet raktak a cipőjébe, ugye? Uh-huh. De... meg mondjuk tanárral szúrtak ki, vak tanárral, aki az osztályfőnökünk is volt, meg az orosz tanárunk, hogy a tanári székre raktak mackó sajtot, és bele.
2: Jó, hát ilyenek vannak, de ilyen nagyon-nagyon húzós kicseszésekről, meg átvágásokról nem. Nem hallottunk. Hát mondjuk a Reszkesetek betörőt, mint ikonikus film tudnám felsorolni. Hát ott azért a betörőkkel szenzációs
1: hát módon. Hát ez szenzációs ez a film egyébként.
2: Tehát azt talán szerintem a leges-leges-legnagyobb kiszúrások filmben.
1: Még egy sztorit engedjetek meg, azt hiszem, hogy hát most nem tudom, én édesapámtól hallottam régen, hogy valami távolabbi rokon, vagy nagyapámmal, vagy dédnagyapám, nem tudom, kivel történt meg az, hogy fiatal volt, és a gumicsizmát hát hordtak, mentek innen a tanyán, éltek, és ugye végezték a feladatot, és valaki hezből bele vécézett a gumicsizmájába, és ugye ezt nem lát.
2: Ez olyan, mint amikor tejhelyett epres ivólevet öntöttünk a kávéba, de hát az nem kicseszés volt, az egy balga véletlen, mert doboz.
1: Jaj, értem.
2: Igen, az nálunk előfordulik, amikor nem kóstolod meg, hogy mi van a hűtő ajtóba, csak téglalapú üveg, vagy üveg, flakon, és ott véletlen egy epres ivólevet. Miért ilyen rossz ízű a kávé? Basszus, nem tejet öntöttünk bele. Igen, ilyenek előfordulnak. De...
1: Gondolj bele, a sörbe üntesz kólát.
2: Igen, az is.
3: Az is durva, tud le.
2: Igen, az is durva, igen. Tehát ilyenek nálunk előfordulnak, de ezek tök véletlenek. Nem szoktunk mi kicseszni egymással, úgyhogy...
1: Nem szándékosan.
2: Nem, szándékosan soha. Nem, tehát mi jó gyerekek vagyunk.
3: Szándékosan.
1: Na, zenélünk picit megint, írjátok meg, hogy ti hallottatok például ilyen különös, nem is tudom, kiszúrós sztorikat. Nekem meg erre kell hangom, de hogy hova nem tudom.
2: A fagyi miatt volt.
1: Ja, lehet, tényleg, nem. Azért én csak nem fogok ezért berekedni. De finom volt az oreós fagyi. Na jó, zene.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és hát állatozni fogunk még ebben a hírekig néhány percben. Élő békát találtak egy zacskó salátában. Nem mindenki ugyanazt érti a friss alapanyag fogalma alatt. Egy vásárló élő békát talált a boltban vásárolt saláta keverékben. Az állat meglepő módon jó állapotban volt. A béka valószínűleg a betakarítás és a csomagolás során kerülhetett a zacskóba. A felfedezés után az állatot biztonságba helyezték. A történet gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol sokan viccelődtek a plusz fehérje forrással. Szerencsére senki sem sérült meg, így a béka is túlélte. Ezt csak én tettem hozzá. Találtatok már valaha valamit teljesen váratlant egy élelmiszerben? Beszéltünk erről évekkel ezelőtt, arra emlékszem.
2: Igen, beszéltünk.
3: Én nagyon nem találtam semmit.
2: Hát mert te állandóan hozott kaját eszel, így könnyű.
3: Nem, hát én nagyon sokat rendelek, megrendeltem kaját, de még semmi idegent nem. Vagy csak nem sikerült felfedeznem, és
2: értem, hát papfőzelékben volt elképzel. Egy kis papfőzelékben volt egy pár csigú, hát egy babba.
3: Egy kis vasreszelék, vagy nem tudom, de nem tűnt fel. Vagy egy kis forgács, vagy nem tudom. Tehát régen, amikor apám mondta, hogy háborúban ettek fűrészporos kenyeret, és én végig gondoltam, hogy milyen borzalmas lehet, de amikor meg fűrészelnek, én szeretem a fűrészpor illatát.
2: Ami... Azt én is nagyon szeretem, de...
1: De nem enni meg a fűrészpor.
2: Kenyér, nagyon, nagyon rossz kenyér
3: azért
2: volt.
3: Enni meg, agolni, tehát azt
1: így. Jó, hát valaki a cukrozsíros kenyeret tette meg, azt én is megkóstoltam, igen, mondjuk, és finom. Finom, de nagyon hízla, nem ajánlom.
3: Hát, meg nem is gondolom, hogy nem.
2: Én a szárazbabba találtam követ, de azon kívül nagyon nem jellemző.
3: Csak egy megkövesedett bab volt.
2: Igen, persze, hogyne. Ja, meg egyszer volt valamilyen zárócsipesz, ilyen pici zárócsipesz, valahonnan valamiért leszettem, és beleesett valami levesbe, főzelékbe. És hát szerintem két nap volt, míg kiszedtem belőle, és szóltam, hogy valaki keményre harap, akkor azt tudja, hogy én hagytam benne. Hát volt ilyen, hogy véletlen beleestek dolgok, de, de nem semmibe sem.
1: Emlékeztek a melba kockára?
2: Igen, imádjuk a melba kockát.
1: Na, akkor csak mondom, hogy férgeket találtunk benne.
2: Micsodát!
1: Férgeket. Emlékszel arra, Sanyi? Márti hozott valami... nagy örömmel egy csomó melba kockát, hogy hú, de jó, adott neked
3: nem
1: is.
3: Nem,
1: mi nem ettük be, mert ő kibontott először, nem tudom, vagy kettőt, és mind férges volt, és mondta, hogy megnézte a többit is, és mind férges volt. Nem tudom, hány darabot hozott, de...
3: Milyen húsos melba kocka volt.
2: Jézus.
3: Melba hát kocka extrákkal.
2: Ja, mert egy extrá, fehérjével.
3: És hogy amúgy semmi az nem, az csak tücsökliszt volt rajta.
1: Ne!
2: Tücsökliszt. Jó, hát azért, ha megromlik otthon a tésztád, meg liszted, azért mászkálnak benne igen lisztkukacok, meg ilyen hasonló nyalánkságok, de hát azért nem. Nem. Ja, és kenyérbe is szoktak sütni dolgokat, de hát...
1: Sógorom jogkurtba talált, hát szerint emberi fog volt. De fogad.
2: Jogkurtba.
1: Jókodba, igen.
3: Igen, Józsi bácsi, az utolsó fogát ott hagytam már.
1: Illetve a másik, az sose felejtem el, hogy rendeltünk egy helyről, és kioszták az ebédet, és volt benne egy műanyag darab neki, az pont az ő kajájába, és mondjuk a futár ott volt, és szólt neki, hogy hát figyelj, már hát hogy került be, és mondja a futár, jó, hát letört a darálóból, ezt kerestük.
3: Ezt kerestük.
2: Igen, erre emlékszem, ez nagyon jó. Ó,
3: de jó, hogy még időben megtalálta.
2: Alkotvészeket is kiszállítanak.
1: De ja, akkor kicserélték neki az
3: még jó,
1: ételét.
3: Hogy nem eszi meg a műanyagot, meg a vasat is, jó van el. Hát, Istenem.
1: Hát azt nem eszi meg. Istenem. Hát ilyenek előfordultak. Úgyhogy ezeket találtuk, amilyen ilyen ételben található, nem odaillő dolog hirtelen. Meg egyszer édesanyáik vettek császárszalonát, és az is tele volt féreggel.
3: És ott volt benne az egyik kínai császár? Nak, egy kis csigolyája. Ugye kiderült, hogy ez miért olyan rágós, ez a császárszalonna, pedig nem kéne neki, hát...
1: Jó,
3: jó, hogy szeretjük a porcot, de...
2: Ennyire azért nem. Nem tudom, furák ezek a dolgok. Jó, persze biztos, hogy belekerülhetnek ilyenek azért a gyártás során, de azért fura, hogy régen is történt ilyen.
1: Most is történik ilyen.
2: Meg most is történik ilyen, igen. Tehát nem javult a helyzetünk. Mondjuk én még soha tényleg semmiben, soha semmit nem
1: tettem. Szerencsés vagy.
2: Szerencsém volt.
1: Igen, én csak hajszálat találtam már többször, olyan előfordult.
2: Hát az velem is, de hát az előfordult tényleg már. Vagy a tiéd, vagy nem a tiéd, vagy másé.
1: Hát igen, ha sikerül időben elkapni, ki tudod szedni, akkor jó, ha nem, akkor óvatosan nyer le.
3: Anyukám dühöngött mindig, amikor főzött a Borbás Marci, azt a tüzdejében rakosgatta a haját, hogy nem tudja összekötni, vagy csinálni vele, mert...
1: A helyzet az, hogy 3 óra, jönnek a 3 órás hírek, aztán pedig a következő órában, azaz már most már ebben van már 3 óra, hozunk érdekességeket, meg ti reakcióitokat is várjuk, meg zenei kéréseiteket is bátran, lépésradio.hu hallgatói messenger csoport, illetve kívánságdoboz, most pedig akkor jöjjenek a friss információk, hírek itt a lépésen. Tartsatok velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen neked! A Lépés Rádióban.
4: Ismét erősödik a pollenterhelés. Speciális fájdalomcsillapítást alkalmaznak daganatos betegeknél. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűjé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT-vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, azaz az RRF forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programon vállalt mérföldköveket augusztus végéig teljesíteni kell. Miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 végére megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentette be a megállapodást. 16,5 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Szigorításokat jelentett be az állandó tartózkodási engedély az úgynevezett zöld kártya igénylésének szabályaiban az Egyesült Államok bevándorlási hivatala. A hivatal közölte, hogy a jövőben azon külföldiek, akik zöld kártyát igényelnek, a döntést konzuli eljárás keretében saját hazájukban kell kivárniuk. A bejelentés alapján azoknak, akik el akarják indítani a zöld kártya eljárást, és jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodnak, el kell hagyniuk az országot, és külföldről kell az igényt benyújtani. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten, késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az Extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
8: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: FM.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és egy újabb érdekességet hozzunk nektek. Képzeljétek el, robot segíti az idős házaspárt az önálló életben. A robotok már nem csak gyárakban dolgoznak. Egy új fejlesztési robot segít egy idős házaspár mindennapi feladataiban. A cél az, hogy minél tovább saját otthonukban élhessenek.
3: De nagyon szép gondolat.
2: A gép emlékeztet gyógyszerekre, figyeli a napi rutinokat és egyszerű feladatokat is elvégez. A fejlesztők szerint az öregedő társadalmakban egyre nagyobb szerepük lehet az ilyen megoldásoknak. Már nem helyettesíti az emberi kapcsolatokat, sok terhet levehet a családtagok válláról. A technológia egyre inkább beköltözik az otthonokban, írja az ABC News. Na most elfogadnátok-e egy háztartási robot segítségét a mindennapokban?
3: Én biztos, hogy elfogadnék bármilyen segítséget, hogyha öreg lennék, tehetetlen, és rá lennék szorulva, mert a saját családomról venném le mondjuk a 80%-os terhet, és mondjuk 20%-ot hagyik nekik, és így sokkal kiegyensúlyozottabb lenne mondjuk a kapcsolatunk is, mert a gyereknek nem kell mondjuk, ha vidéken dolgozik, minden nap följönni. Vagy ha a gyerek mondjuk elmegy külföldre dolgozni, nyugodtabb megy el, hogy az idős szülő mondjuk nem otthon egyedül van, hanem van legalább valaki, aki alapdolgokban segít. Nem terheljük le az egészségügyet. Az egészségükben lévő rossz dolgok, amik jellemzőek lehetnek, az ilyen jellegű segítségre azok megszűnnek, tehát pontosabb, diszkrétebb lehet, nem kerül olyan sokba, tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon jó
2: megoldás. Hát meg alapvetően egy idősnek egy hatalmas trauma is, hatalmas hát úgy is mondjam, lelki
3: változás az életében.
2: Igen, változás az életében, hogyha a saját otthonából ki kell szakítani. Tehát ameddig lehet, én azt is azt gondolom, hogy ameddig lehet inkább, ameddig el tudja úgy látni magát, akár csak segítséggel is, addig maradjon otthon. Például egy ilyen szempontból a technológia nagyon pozitív irányba fejlődik, és azt gondolom, hogy ennek láthatjuk a hasznát hosszú távon.
3: Hát nagyon sok segédeszköz is van például, ami technikailag segíti az idősek életét. Most a legpitián erebről mondjuk egy gyógyszeradagoló, vagy egy fürdőkád belépő kis szék, vagy egy kapaszkodó, vagy vannak ilyen mechanikai eszközök, amik felemelnek, akik súlyosabb esettel vannak, mondjuk kerekesszékkel élnek például. Nagyon sok mechanikai dolog van, ami fölemeli az ágyba, leteszi az ágyból, mindenféle rólátorok, segédeszközök, tehát nagyon nagy a szórás ebben, és így végül is
2: igen, de hogyha lenne egy ilyen
3: folyamatos, is tehermentesítjük.
2: Igen, de hogyha lenne egy folyamatos ilyen robot, amit még esetleg távolról meg is tudjuk figyelni a szerettünket, időszerettünket, nagyszülőket,
3: hát
2: stb.
3: Van ilyen, nem robot, hanem van webkamera, most emetleg az állatoknak, kutyáknak, otthonhagyottaknak szokták, de egy idős embert is így meg lehet például figyelni.
2: Persze, hogy csak hogy az, hogy így kommunikációba is tudunk vele lépni, mondjuk lenne egy olyan robot, ami el is végzi az igényét, és közben akár még beszélni is tudnánk vele általa. Tehát egy ilyen multifunkciós gépet el tudnék képzelni, és aha, nagyon sokat tudna segíteni az idősökön.
3: Hát figyelj, egy idős ember az a baj, hogy annyira ragaszkodik az ottani körülményhez. Én anyukámon látom most így az elmúlt 5 évben, hogy most semmit nem mozdítasz, meg semmit nem rapsz arrébb, nem csukod be, nem nyitod ki, nem dobsz ki semmit, és minden úgy marad, mondjuk talán az, nem az enyészeté lesz, mert ez csúnya szó, de tehát semmi, tehát csöpög a csap, nem számít, nem. Az csöpög, az úgy marad, azt nem lehet kicserélni. Na most, de mindenben így van, tehát ugyanoda kell rakni mindent, na most azért nem mindenki ér rá, hogy 24 órában még 12-ben se legyen a szeretével, és ez a robot tök nagyon jó lenne. Tehát megcsinálna, odavinni, odahozná, megmelegíteni, most el nem mosogatna, de mondjuk fölszedni, ha leesik, segítene, mondjuk támaszt nyújthatna, hogyha nehezen mozog, érted? Tehát nagyon-nagyon jó dolog lenne.
2: Igen, úgyhogy teljesen ezt.
3: Betakarná, megigazítaná, kiadagolná gyógyszert, figyelmeztetné, hogy Malika, be kell venni a déli gyógyszert.
0: Tehát...
2: Igen.
0: Teljesen univerzális. Nem úgy, mint az embernél, hogy hogy már a végén néha nekünk is kimehet a fejünkből, vagy bármi, tehát...
2: Az bárkinek előfordulhat is.
3: Várjál, hogy ki üzemel, tehát nem az, hogy tehát egy idős ember már egy ilyen technikai gépet nem tud üzemeltetni.
2: De nem is kell tehát neki, nem... szavakkal kell üzemeltetni, hang alapján tudja irányítani.
3: Tehát olyan, mint a telefonodat, a Hey Siri?
2: Igen, olyasmi, igen.
3: Na ez lát, igen, mert ezért belegondoltam, hogy oké, technika. Na de hát nagyon sok idős ember a mobiltelefonnal nem tud mit kezdeni.
2: De csak tudna kommunikálni kéne, tehát beszélni tudnak.
3: Na ez nem is lenne rossz, tényleg hangvezérlés kell. Na igen, kitaláltuk. Nagyon jó ötlet. Tömmelben beszélne, ott szabadalmasítjuk.
2: Én amondó vagyok, hogy ennek örömére megzenélünk egyet, aztán jövünk vissza.

0: Ez még mindig a lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió. 9 órát utazott, hogy lássa unokája diplomaosztóját. Néha a legnagyobb ajándék egyszerűen a jelenlét. Egy 91 éves nagypapa 9 órás buszutat vállalt be, hogy ott lehessen unokája diplomaosztóján. A találkozó megható pillanatokat hozott. Az unoka ápolói diplomát szerzett. Amikor meglátta a nagyapját a közönség soraiban, nagyon meghatódott. A család szerint az idős férfi számára természetes volt az utazás, mert fontosnak tartotta, hogy személyesen gratuláljon. A történet sok embert emlékeztetett a családi kötelékek erejére, írja People. Számotokra mi volt a leghosszabb út, amit valaki miatt megtettetek, vagy valaki miattatok megtett? Hú, de bonyolultan tettem. Mi volt a leghosszabb út, amit valaki miattatok, vagy ti valakiért megtettetek?
2: Hát én 3,5 órát utaztam, ami lehet, hogy csak 3:25 volt, hogy találkozzak az én kedves barátaimmal. Ez volt a leghosszabb út. Én messzire nem. Jó, hát nyaralni mentem én messzire. 2,5 órás repülőt, 3,
3: meg de... Repülővel,
2: Tunéziában mondjuk, hogy Görögország.
3: Az nem valaki miatt, magad miatt.
2: De magam nyaralj, miatt
3: jól
2: mentem.
3: Érezd magad.
2: Magam miatt mentem. Nagyon messzire nem kellett mennem, mert mindenki közel volt.
1: És messziről jöttek el? Érted messziről?
2: Értem messziről. Hát egyszer volt, bocsánat, csak azért nagyon gondolkodok.
3: Akartam mondani, hogy gondolj az afrikai udvarlódra.
2: Hát tudtam, hogy kihúzza a gyufát a Sanyi.
3: Látod.
2: Igen, de nem tudom, hogy hol született. Igen, de az afrikai udvarlom az látott.
3: Timbuktuba.
2: Való.
3: Igen.
2: Tambagukban nem tudtam meg soha. Mondta biztos, de na, tényleg látod, ő messzire eljött. Igen, azért.
1: Szerintem mondta ő, hogy hol született, csak nem tudtad megjegyezni.
2: Hát nem, sose tudtam. Azt tudom, hogy 3 nyelven beszélt, nem, 4 nyelven, nem. 4 nyelven beszélt.
1: És tudott magyarul is?
2: Magyarul tudott, franciául, angolul, meg még valami nyelven. Igen, tudott. Kicsi törte a magyar, de tudott.
3: Suaheli és...
2: Nem tudom valami, de folyékonyan nőtt, tolta.
1: Az profi.
2: Talán ő a leg...
1: Egy ismerősöm mesélte, hogy megismerkedett egy sráccal, és amikor megismerkedett, és elkezdtek, mert benne voltak flörtölésbe így online, akkor jött rá, hogy az ország egyik végén, a srác a másik végén, és annyira szimpatizáltak, hogy megbeszélték, hogy félúton találkoznak, elmentek egy panzióba, jól érezték magukat, aztán az egyik ők ment balra, a másik ők jobbra, megtörtént a dolog, és mindenki ment útjára. Csak ezért átúszták az országot.
2: Hát figyelj, lehet ezt így is. Én mondjuk az utazásról úgy vagyok, hogy azért 3 óránál ne nagyon legyen több, mert tehát én az autóval bárhova, repülővel bárhova, de ez a busz meg vonat ez engem 3 órás intervallumba. Tovább én nem megyek, hogy messze van, az ott marad.
1: Aha. Jó.
2: Sanyi, talán Németországból jöttek el a barátaim minden nyáron mondjuk, hogy találkozzunk, de hát az talán az, ami a leghosszabb.
3: De amíg igen, meg ilyen cserediák, az nem voltál, nem?
2: Cserediák nem voltam, de elmentem én, nem. A Baden-Bádami tó mellett laktak, valami. Ők mondjuk minden évben jöttek, hogy találkozzunk. Talán az volt a legmesszebb.
1: Sanyi, neked?
3: Nekem inkább, igen, inkább értem hoztak, mert egyszer elmentünk úgy Nagyvázsonyba, ahol én már ugye ismert voltam, egy másik közösség révén, és ugye vittük látássérült csoporttal ugye a Helen Kellerről életéről szóló műsort, és nem sikerült túl jól, esett az eső, úgy volt, hogy a várban csináljuk, de be kellett menni a panzióba, közönséget össze kellett már onnan toborozni, mert mert eső volt, mert mindenki behúzódott, és akkor az ott lakók közül, akik éppen a panzióban voltak, azokból verbováltunk közönséget. A születésnapon volt, de utána még úgy bulisztunk egyet egy másik helyen, vagy háznál, ahová korábban is jártunk, de ez mindegy lényegtelen. Az a lényeg, hogy ráadásul aki a Helen Kellert úgymond alakította, vagy olvasta a könyvből a részleteket, meg egyebek, Nagy Tündi, akinek közben meg meghalt az apukája, és nem tudom, nem sokkal utána volt a temetés, vagy már majd a mise volt hétvégén.
1: Na, lényeget, Sanyi, lényeget.
3: Pietni is kellett az a, tehát hogy ezt akár, tehát az, hogy ő is bevállalta ezt így.
1: De mekkora táv volt ez kilométerbe kell?
3: És a többiek is.
1: Távba ez mennyi volt?
3: Hát most ők jöttek Nyíregyházáról, mások jöttek honnan volt, hát meg innen Debrecenből, az nem volt ilyen.
1: Nem tudom, milyen messze van Nagyvázsony például Debrecentől.
3: Hát jó pár, hát nem tudom, ilyen...
1: Hány száz?
3: 300, nem tudom, elég. Hát ugye a Dunya, vagy a Bakony, képzeld el, odáig kell kb. Elmenni. Ugye ott Veszprém megy. Hát nincs közel.
2: Nincs közel, az biztos.
3: Most ugye oda vonatoztunk el.
1: Akkor neked ez volt a legnagyobb út.
3: Úgy sikerült, ahogy, de elég szép áldozatot hoztak a többiek ezért. Magáért a műsorért is, de ugye...
1: Hát akkor ez egy hosszú út volt.
2: Igen.
1: Akkor... Én a legmesszebb... Nem is tudom, hogy mikor mentem. Nagyon kevés szerintem nagyon hosszú útra. Tehát az ilyen 2-3 órosztás utat, azt nem mondom hosszúnak. Talán egyszer volt, hogy valahova, de már nem tudom, hogy hova mentem. Az a baj, nem, ezeket én nem jegyzem meg. Valahova mentem, és azt tudom, hogy hosszú volt nagyon az út, de hogy hány óra lehetett, azt sem tudom. Nagyon, én ezeket nagyon nem tartom számon.
2: Hát mert keveset mész hosszú útra, tehát mi azért mondjuk minden évben jártunk Szlovákiába, amikor gyerek voltam. Mm. Voltak kint ismerőseink, tehát ők jöttek, mi mentünk. De hát az végig is Besztercebánya volt, de azt agyában minden évben megtettük. Tehát ők is jöttek, mi is mentünk, tehát azért ilyen baráti dolgok voltak. Mondjuk apukám leghosszabb útja, azt tudom, hogy Belgiumban volt, tehát az nagyon-nagyon hosszú autóút volt, azt mondta soha többet az életbe.
3: Azt én már csak
2: az,
3: tudom.
2: Az nagyon nagy autóval azt mondta, hogy megőszült.
3: Pedig csak semmi érted, Ausztria, Németország, Oszma ott is vagy.
2: Hát, de nem tudom, ilyen autóval, jó, hát nem Trabanttal mentek valami, nem Audi, nem tudom, de nagyon hosszú.
3: És a németországi szakasz ugye a leghosszabb, persze.
2: Hát, nagyon hosszú volt. Unalmas, hosszú, fú, szörnyű, nagyon-nagyon sok.
3: Elindulsz egyik nap, és csak másnap, nem tudom, délután, vagy attól függ, hogyha jó autóval még jól haladsz az autópályákon, de
2: hát akkor azért az se 3 óra.
1: Viszont mi jól haladunk egy kis zenével tovább, aztán jövünk vissza.

0: mindig a lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk is műsorunkat egy újabb érdekességgel. Vírusként terjedt a megható találkozás az érettségén. Egyetlen ölelés néha milliókat érint meg. Egy daganatos betegséget túlélő fiatal az érettségén váratlan vendéget kapott. Az a sebész jelent meg, aki évekkel korábban megmentette az életét. A fiú nem tudott a meglepetésről. Amikor meglátta az orvost, azonnal megölelte, a jelenetről készült videó pedig gyorsan elterjedt az interneten. Több millió ember osztotta meg a felvételt. Sokan az év egyik legszebb online pillanatának nevezték, írja az Instagram.com. Tehát ez egy Instagram hírfolyamból jelent, vagy Instagram hírfolyamon jelent meg. Kit hívnátok meg az életetekből egy olyan ünnepségre, aki nagy hatással volt rátok az életetek folyamán?
2: Hát én sajnos már csak olyat tudok meghívni, aki nem tud eljönni, mert fönn van a felhők felett, úgyhogy az élők közül pedig mindenki.
1: Igazából azért, mert fontosak emberek számra, nagyon nyilván a legfontosabb embereket az ember meghívja a legnagyobb eseményeire, akár legyen az mondjuk egy érettségi buli, egy házasság, egy esküvő, egy nem tudom, egy ballagási buli, vagy valami olyasmi, aki számára fontos, az általában azért az emberek szeretik, ha ott van, vagy hogy mondjam, meghívjuk, tehát én legalábbis így
2: mi ezt megoldottuk különben nagyon frappánsan, mert a lányom, amikor ballagott, érettségizett és elballagott, akkor én automatikusan kérdezte azt, mondja, hogy a papáról van, azt mondja, fényképed? Mondom, igen van, mert azt mondja, hogy szeretném elvinni, hogy ő is ott legyen. És elvittük a fényképét, és úgy tettünk, meg úgy csináltunk, meg úgy éreztük, mint hogyha ő is ott lett volna. Tehát ez olyan pozitív... Úgy
3: meghallgó lehetett számodra.
2: Nagyon, igen, és teljesen saját magától, hogy a papa büszke lenne rá, és komolyan volt ilyen kis személyigazolvány kép. És aranyos volt, hát, és elvittük a papa képét, és a papa is ott volt. Komolyan, és ez saját önmagától. Na.
1: Hát ez nagyon emberség.
3: Ezen már még te is meghatottál.
2: Ezen én is meghatottam, igen, mert ez nagyon, nagyon emberi volt tőle.
3: Váratlan gesztus volt.
2: Igen, és meg is lepődtem, hogy így, mert ezt szoktunk róla beszélni.
1: Ez hát mit jelent, Karina?
2: Mit jelent?
1: Hát, hogy egy jó lányt neveltél.
2: Ó, köszönöm szépen. Néha pedig kételkedem. Tehát ha ugye nagy száj van nekem, tehát azért néha kételkedem. Valamit én elrontottam. De így. Jó, most is mondja persze a mamának, hogy mama, majd ha az egyetemen végzek, akkor majd ugye eljössz, de hát szegény mama már nem tud eljönni, de mondta, hogy lélekben ott leszek. De nem tud már sajnos eljönni, úgyhogy...
1: Nem tudjátok levinni egy kerekesszékkel, berakni egy autóba, aztán elvinni.
2: Sajnos nagyobb a hiúsága. Tudnánk.
1: Jaj, tehát el tudna ő menni, csak szégyelli magát ezek szerint.
2: Igen. Tehát nem tud sokat menni, és ő ilyenben nem megy bele, mert hát az hogy néz ki.
1: Hát jó, de hát ez mondom, nem feltétlen szégyen. Hát most
2: hát én ezt tudom.
3: Jó, de hát, csak ő úgy tudja. Éli meg, és nem tudod mindenet.
2: Nem, igen, tehát ő nagyon nehezen éli meg. Megváltoztatni
3: a véleményét, hogy egyébként semmi gond, hát ez megoldható, és az a lényeg,
2: igen,
3: ott lehetne.
2: Igen.
3: De még mindig erősebb valóban így a hiúsága. És
2: te... Igen, hogy őt ne lássák öreged, ne lássák el esetten, nem. Ő majd ott lesz, majd megnézi a fényképeket. Mondtam, jó. Csak azt nem tudom, hogy ki csinál fényképeket, de majd nézd meg.
3: Nem tudom, de hát mondjuk... Hát mert mondjuk igen, videók is készülnek már. Hát
2: persze, tehát majd meg tudja így nézni, hogy meg megoldjuk ezeket a dolgokat, de ezek jó dolgok, igen. Egy közös ismerősünknek, aki ugyanígy nem lát, neki voltak ilyen emlékei, hogy azzal az orvossal, aki megmentette az életét, vagy segítette hozzá, ő is nagyon-nagyon jó kapcsolatban van a mai napig is.
1: Ja, igen, őt, tudom, kire gondolsz.
2: Igen, őt tudnám megemlíteni, hogy ő is nagyon hálásak egymásnak, mert mind a ketten kaptak valamit egymástól.
1: Igen, szép, szép történet. Úgyhogy
2: nagyon szép történet az is, ami tényleg így megtörtént.
1: Igen, én meg a mondó vagyok, akkor ennek örömére megint zenélünk, viszont aztán jövünk vissza.

0: még mindig a lépés délután.
1: Egy lépésre közelebb az egy lépés rádió robotikus külső vázzal sétált át a diplomosztó színpadán. A technológia és az emberi kitartás lenyűgöző találkozása következik. Egy mozgássérült egyetemista robotikus exoskeleton, mi az ez exoskeleton? Segítségével gyalogolt át a diplomaosztó színpadán. A felvétel bejárta a világot. A fiatal férfi korábban súlyos balesetet szenvedett. Hosszú rehabilitáció után egy speciális robotikus szerkezet segítségével tudott ismét járni. Amikor átvette a diplomáját, a közönség állva tapsolt. A videó sokak számára a kitartás és az elszántság szimbólumává vált, írta The Guardian. Szerintetek melyik technológiai fejlesztés változtathatja meg leginkább az emberek életét a következő években? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert igazából mindegyik valamilyen szinten megváltoztatja.
2: Most olvastam, van egy ilyen mozgássérülteket segítő csoport, és ott van egy cég, aki például lépcsőjárókat csinál. Tehát olyan, mint a tanknak a lánckereke, és olyan lépcsőjárót fejlesztettek.
1: Igen, vannak ilyen kis lába, és akkor kinyúlnak, és akkor a lépcsőn le tud menni.
2: Igen, igen, igen. Tehát ez a technika, ez nagyon-nagyon sok lehetőséget ad is, meg el is vesz, mert azért nem mindenkinek elérhető. Tehát nagyon sok mozgássérült és kerekes ember, kerekesszékkel közlekedő ember nehezen tud például négy fal között kijönni, mert azért azok a technikai fejlesztések vagy fejlődések nem biztos, hogy megfizethetők a számára, vagy olyan helyen lakik, ahol nem lehet például akadálymentesen egy 15-es ház, panelházba például lesz megvalósítani.
1: Igen.
2: Tehát azért ez jó, hogy van, sok mindenkinek az a baj, hogy nem biztos, hogy elérhető. Tehát olyan akadálymentesítéssel kapcsolatos teendők vannak, amiket nem biztos, hogy mindig meg lehet valósítani, és hát nehéz. Mondjuk most Magyarországon azért a metrókban lejárható liftekkel azért nagyon-nagyon megkönnyítették a helyzetet, mert például 2000 környékén volt egy kerekesszékes barátnőnk, aki feljött Pestre, és hát nehézkes volt, hogy jutunk le a nyugati pályaudvarról, és ne kelljen gyalogolnunk mondjuk 8-10 kilométert fönn a felszínen, hogy eljussunk valahova. Természetesen megoldottuk, jött a biztonsági szolgálat, kedves párom fölkapta a kislányt az ölébe, mert pici is volt, meg könnyű is, intett nekik, akkor a kerekesszéket önök lehozzák, lementük a mozgó lépcsőn, kerekesszék lent párt beült, és mehettünk tovább. De nagyon nehéz volt kikalkulálni például, hogy hol tudunk feljönni, ahol van lépcső, vagy hogy ahol nincs lépcső, bocsánat. Most ugyanez a vakvezető kutyáknál is például, tehát ők is azért hátrányban vannak, mert a mozgó lépcsőn menve nem tudja a kutya följönni, vagy becsípheti a lábát, és balesetveszélyes, és ezek a liftek, ha működnek, ezek nagyon nagy segítség mindenki számára.
1: Egyértelmű, lifttel sokkal biztonságosabban lehet közlekedni, én is ezt gondolom, úgyhogy ez jó találmány, és egyre több állomáson most, hogy akadálymentesítik, már vannak ilyen liftek vidéken is, úgyhogy
2: én mondjuk egy mozgójárdát is el tudnék képzelni.
1: Nem
2: és
1: jó, ugyanúgy
2: lehet, hogy
1: becsípi a kutya lábát.
3: De
2: ugyanúgy becsípi.
1: Igen, mert ugyanúgy van ilyen kis rés közte, aha, és be tud csúszni a körme.
2: Mert én azt mondjuk, jó, nem kutyához
3: néztem meg. Az rossz lenne a kutyáknak még a...
2: Az rossz lenne, tehát az
3: mert én ahogy... Még a közlekedési lámpáknál is, aha, mondjuk, ha úgy kéne átkelni, tudod?
2: Nem, csak úgy érzékeltem, hogy a lábammal az annyira nem... De hát ezek szerint kutyalábbal
3: hát
2: igen.
3: Ami emberi lábnak még nem gondol.
2: Hát igen, igen, igen, igen, igen.
1: Hát ez így van. Viszont műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai lépés délutánban. Maradjatok velünk és hallgassatok minket továbbra is. És jobb nép műsorokkal és zenékkel várunk titeket. Holnap délután 2-től pedig ismét érkezünk hozzátok lépés délutánnal. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg a mezőgazdaság számára. Szerda nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utas biztosításokat. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bona Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata. Az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Ahogy minden évben most is a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek. Több mint 200 millió forintnyi bevételt titkolt el egy taxis cég, még 50 millió forintnyi teljesen fiktív számlát is kiállított, például autószerelésről úgy, hogy sem szerszámokkal, sem műhelyen, de még autószerelővel sem rendelkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedreggel az MTI-vel. A súlyos szabálysértések miatt a társaság a több mint 60 millió forintnyi adó megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat, jelezték. Szerda nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg a mezőgazdaság számára. Szerda nyugat felől vastag, frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utas biztosításokat. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MTI-be. Ahogy minden évben most is a közönség döntött el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek. Több mint 200 millió forintnyi bevételt titkolt el egy taxis cég, még 50 millió forintnyi teljesen fiktív számlát is kiállított, például autószerelésről úgy, hogy sem szerszámokkal, sem műhelyel, de még autószerelővel sem rendelkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedreggel az MTI-vel. A súlyos szabálysértések miatt a társaság a több mint 60 millió forintnyi adó megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat, jelezték. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is, nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most így

A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Kanapés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk

0: botisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
1: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
2: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg a mezőgazdaság számára. Szerda nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utas biztosításokat. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bona Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Ahogy minden évben most is a közönség döntött el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek. Több mint 200 millió forintnyi bevételt titkolt el egy taxis cég. Még 50 millió forintnyi teljesen fiktív számlát is kiállított, például autószerelésről úgy, hogy sem szerszámokkal, sem műhelyen, de még autószerelővel sem rendelkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedreggel az MTI-vel. A súlyos szabálysértések miatt a társaság a több mint 60 millió forintnyi adó megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat, jelezték. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is, nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Yes, it is here for Max Andrew Burke on the radio for the first time. Called Bad Boys.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

sorsa jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg a mezőgazdaság számára. Szerda nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utas biztosításokat. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bona Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésben úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoznak a vidéki térségekből. Közölte a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Ismét 8 új taggal bűvült a Halhatatlanok társulata, az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Ahogy minden évben most is, a közönség döntött el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek. Több mint 200 millió forintnyi bevételt titkolt el egy taxis cég. Még 50 millió forintnyi teljesen fiktív számlát is kiállított, például autószerelésről úgy, hogy sem szerszámokkal, sem műhelyen, de még autószerelővel sem rendelkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedreggel az MTI-vel. A súlyos szabálysértések miatt a társaság a több mint 60 millió forintnyi adó megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat, jelezték. Szerda nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Keleten, északkeleten késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. A szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis még nyugaton csak 20, keleten akár 30 fok is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

and the beat goes on. Üdvözlöm, Eszes István vagyok, köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen hallottam.

hölgyek, urak, az angol pop és rock zenét bemutató műsorsorozatunkban eljutottunk egészen a 60-as évek közepéig. Korábbi adásainkban bemutattuk a Mersey Beat kialakulását, beszéltünk a fontosabb szereplőikről, egy-egy műsorban külön-külön foglalkoztunk a Beatles és a Rolling Stones együttessel. Időben most már túl vagyunk az angoli pop és rock zene amerikai invázióján is. Az 1965 és 67 közötti évek a kísérletezések és a megújulások korszaka a rockzenében. A korábbi egységes beat zene után új zenekarok, új irányzatok bukkantak föl. 65-től már a slágerlistákon is nyoma van. A popos hangzású Mersey Beat slágerek mellett megjelentek a keményebb hangzású rhythm and blues alapú rockos dalok is. A 60-as évek közepétől a brit pop sajtóban megkülönböztették a pop és a rock fogalmát. Előbb itt a könnyed hangvételű slágerekre, utóbb itt a többnyire önkifejező zenével saját szerzeményekre használták. Következő néhány adásban a 60-as évek második felével fogunk foglalkozni. Miközben San Franciscóban és Los Angelesben a hippi kultúra virágzik, Angliában a beat hullám levonulása után az angol popzene élte a virágkorát. A korszak aktuális sztárjai voltak Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Bee Gees, Dave D, Dozy, Beak and Teach, Marmalade, Tremolos, Hollies, Small Faces, Joe Cocker, Sandy Shaw, Love Affair, Trax és még sokan mások. Következő néhány műsorunkban a korszak legismertebb előadóit és legjobb zenéiket fogom bemutatni. A háttérben egy csodálatos Seeker szám szól arról, hogy a kedvesem 500 mérföld távolra van tőlem.

Small Faces az egyik legeredetibb brit rock együttes. Amerikai példákat követve szólós, blues alapú rockzenét játszottak a brit invázió meghatározó csapataként. A rock történelem szempontjából az 1965 és 68 közötti időszakuk volt jelentős. Tagjai közül többen a Ron Woodot és a Ross Stewartot magában foglaló Faces-ben folytatták. A Small Faces kulcsegyénisége a 47-ben született és 91-ben tragikus körülmények között elhunyt mindössze 166 cm magas, kitűnő énekes Steve Marriott volt. A 60-as évek elejét több klubokban énekelt, gitározott Ronnie Lane-nel, 1965-ben Kenny Jones csatlakozásával megalakították a Pioneer együttest, mely Small Faces néven folytatta tevékenységét. Saját dalaikat többnyire közösen szerezték, kitűnő volt az együttes vokája. A 60-as évek derekától jöttek a sikerdalaik. Az albumaik ugye nem törtek magasra a listákon, ám a Shalalali Angliában a harmadik, az All or Nothing Angliában első, a Lazy Sunday pedig Hollandiában volt listavezető. Több daluk a listák élmezőnyébe került, koncertjeik óriási élményt jelentettek. Sajnos mégsem tudtak a csúcson maradni, történetük első fejezete 69-ben lezárult. Négy dalt hallgattunk meg tőlük, All or Nothing, Shalalala Lee, Lazy Sunday és Talk to You.

A Deltas és a Dolphins zenészeiből alakult manchesteri zenekar, a The Hollies, másokhoz hasonlóan az amerikai rhythm and blues előadóknak a másolásával kezdte zenei pályáját. Egyéni stílusukat a lágy harmóniákra és a nagyszerű háttérvokára épülő blues és rock keveréket már korán kialakították. 1963 és 70 között több mint 20 dalukkal szerepeltek az angol top 10-ben, 65-től pedig megjelentek az amerikai listákon. Az érre mindössze egyszer 1965-ben az I Am Alive című dallal sikerült eljutniuk. Clark jellegzetes énekhangja, a nagyszerű vokál és a remekül megválasztott repertoár a beat korszak egyik sztárzenekarává avatta a Hollist. A Bass Stop című daluk jelentette az amerikai áttörést, amikor a brit invázió keretében a Hollist is partra szállt az USA-ban. 1968-ban Graham Nash úgy gondolta, a nagyobb lehetőségei lesznek, hogyha a Crosby és Steele társaságában zenél tovább. 60-as évek végén ez együttes vesztett népszerűségéből, hivatalosan talán sosem oszlottak föl, de ha valaki igazi Hollies zenét akar hallgatni, akkor jól teszi, ha előveszi 60-as években megjelent lemezeik egyikét. Ezek közül játszok le én is most négyet, játszik a Hollies, a dalok címe I Am Alive, Bus Stop, He and Heavy, He's My Brother, és a végén a Sorry Susan.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. A műsorba később bekapcsolódó hallgatók kedvére elmondom, hogy ma az angol popzene aranykorát bemutató sorozatunkban a Small Faces, a Hollies, a Tremolos és a Székesz együttest és nagy dalaikat mutatom be. A Tremolos együttes Brian Poole vezetésével 1962-ben a Beatles riválisaként jutott lemezszerződéshez. Ez az együttes több más angol zenekarra hasonló, mint például Manfred Mann vagy a Moody Blues, gyökeresen változtatott a kiinduló zenei stílusán. Amikor 65-ben az együttesből kilépett az eredeti fazont megszabó Brian Poole énekes, a zenekar egyértelműen a poposabb slágerek gyártásába fogott. Nem is tettek ezt rosszul, hiszen a 66 utáni korszakuk sokkal jobban rögződött az emberek emlékezetében. A BBC rádió már az 50-es, 60-as évek fordulóján felkarolta őket, itt hangzott el az első élő showműsoruk. Többször szerepet kaptak a híres Top of the Pops tévéprogramban. Talán nincs is olyan rocktörténet, amely ne említené meg, hogy 1962-ben a Decca lemezcég a felfelé nyomuló Beatles-szel szemben a Tremolost választotta. Érdekesség, hogy mindkét zenekar játszotta a Twist and Shout című sikerszámot, a Tremolos kislemeze negyedik lett a brit listán. Ugyanakkor a legjobbak közé került a Do You Love Me című feldolgozásuk. 67-től sorba jöttek a sikerek. Elsőnek a Here Comes My Baby, ez Angliában negyedik, a tengeren túlon 13. lett, ezzel sikerült bejutni az amerikai lemezpiacra. A Tremolos legnagyobb sikere a Silence is Golden című dal volt, melyel Angliában listát vezettek, Amerikában pedig a lista 11. helyére jöttek föl. Ebben az időszakban mindenki a Tremolos saját számaként tartott ezt nyilván, de nem árt tudni, hogy eredetileg néhány évvel korábban a Four Seasons nevű amerikai énekegyüttes vitte sikerre. A Tremolos a 70-es évek elején eljutott Budapestre is koncertezni. 4 dalt hallgatunk meg tőlük, Here Comes My Baby, Silence is Golden, My Little Lady, Hallelujah, Hallelujah, játszik a The Tremolos.

idáig folyamatosan beat és rock zenéről beszéltünk, ugyanakkor a beat korszak hagyott helyet a szép dalamokat játszó előadóknak. Ilyen volt például az Ausztriából induló és Nagy-Britániába befutó Seekers együttes. A folkos hangvételű dalok iránt igény 65-ben repítette az eddig ismeretlen együttest az élre. Énekesnőjük Judith Durham hangja egy egész korosztályt igézett meg. 8 daluk jutott be a top 10-be. Kitűnő szerzeményei közül listát vezetett az I Will Never Find Another You, vagy az orosz Volgadat feldolgozó The Carnival Is Over. Az együttes a 60-as évek végén feloszlott, de a tagok később többször is felléptek együtt. Összesen 60 milliónál több lemezük fogyott el. A leghíresebb dalai közül milliónál több példányt adtak el. Az I Will Never Find Another You, A World of Own, a Georgie Girl, vagy a Carnival Is Over című dalokból. A Seekers később egy kicsit a kommerszebb irányba fordult, ami nem lehet nagy hiba, hiszen a 66 után született nagy sikereik és fantasztikus technikai színvonalon készültek. Ezekkel a dalokkal a Walk With Me, a Georgie Girl, vagy a Beethoven 9. szimfóniájának az örömmódáját feldolgozó Emerald City a korábbinál is nagyobb sikereket értek el. A Seekerstől most 4 csodálatos dalt játszok le: The Carnival Is Over, I Will Never Find Another You, Georgie Girl és Emerald City.

Vannak az ember életébe szép percek. Ez is egy ilyen. Ne szalassza el, hallgassa máskor is műsor.

Hölgyek, urak, ennyi volt mára. Találkozunk egy hét múlva ugyanitt. Addig bírják ki valahogy. Üdvözlő neked a műsor szerkesztője, Eszes István.

hölgyeim és uraim! Köszöntöm az amerikai slágerlistámat. Eszes István vagyok, az önök zenei szerkesztője. Az amerikai zenei szaklap, a Billboard 1940. júliusa óta publikál slágerlistákat. Ezek segítségével mutatom be egy-egy kiválasztott év legnépszerűbb dalait. Jó szórakozást a műsorhoz! Hölgyek, urak! Az amerikai Billboard zenei szaklap 1970-es slágerlistáján 20 dal érte el az egyes számú pozíciót. Ebből próbálok minél többet lejátszani. Közvetlenül az év elején, január 3-ától 4 héten át vezette a listát B.G. Thomas dala az esőről. A dal a Butch Cassidy and the Sundance Kid című filmhez íródott. A felvétel előtti estén az orvos azt mondta az énekesnek, hogy legalább 2 hétig ne használja hangját, ugyanis egy korábbi turnén megfázott és begyulladtak a hangszálai. B.G. vitatkozott az orvossal, hogy másnap feltétlenül fel kell énekelnie a Paul Newman filmnek a dalát. Az orvos beleegyezett, adott valami fájdalomcsillapító gyógyszert. Következő nap B.G. 5-ször vette fel a dalt, míg a dal zeneszerző és producere Bert Bacharach is elégedett volt a felvétellel. Február 17-ig vezette a listát a holland Shocking Blue együttes Venus című dala, melyet a magyar származású Veres Mariska énekelt. Ez volt az első holland egyes számú siker Amerikában. Sly and the Family Stone dala pedig februárban 2 hétig vezette a listát. A lejátszásra kerülő 3 dal, B.G. Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head, Shocking Blue Venus, Sly and the Family Stone, Thank You.

60-as évek végén már érződött, hogy valami nincs rendben a Paul Simon és Art Garfunkel duóban. A rockkorszak legsikeresebb albuma, a Bridge Over Troubled Water felvétele pedig már kifejezetten rossz hangulatban zajlott. Art Garfunkelt akkor már inkább a filmezés érdekelte, az album több dalának a felvételén részt sem vett. A címadó dalt Paul 1969 nyarán írta, amikor Los Angeles melletti Blue JVN bérelte ki egy házat. A dalt gitárra írta, és helyszínen két verszak szövegét írta meg hozzá. Garfunkel kérésére a stúdióban írt hozzá egy harmadikat is, de utólag azt mondta, hogy ez nem nagyon illik bele már a dalba. A zenekari felvételek Los Angelesben voltak, az énekhangot pedig New Yorkban vették föl. Itt is vita volt a két tag között. Garfunkel egyáltalán nem akarta ezt a dalt elénekelni, azt mondta, hogy Paul énekelje lemezre. Paul később a Rolling Stone magazin egyik interjújában elmondta, hiba volt, hogy hagyta, hogy Garfunkelt rábeszélje, és ő énekelje a dalt, jobb lett volna, ha ő énekli el. Az album és a címadó dal 6 Grammy-díjat hozott a duónak, és 6 hétig vezette Amerikába a sikerlistát. A Beatles együttes Let It Be című dala március közepén a lista 6. helyén jelent meg, és 3 hét kellett, amire feljutott a csúcsra. A dalt Paul McCartney elhunyt édesanyja Mária emlékére írta. Többen vallásos tartalmat hallanak ki a dalból. A dal először az Abbey Road albumba jelent meg, később pedig egy teljesen más zenekari feldolgozásba, a Let It Be című albumon, ahol Phil Spector volt a producer. A kanadai Chad Allen and the Expression együttes új dalánál nem írták ki a borítóra az együttes nevét, hanem azt írták rá, hogy talált ki, azaz angolul Guess Who. Végül ez lett az együttes neve. A harmadik albumuk, az American Woman-ből másolták ki a címadó dalt, ami 1970 márciusában került föl a listára, és május 9-étől pedig 3 hétig vezette a Billboard listáját. A lejátszásra kerülő dalok Simon and Garfunkel Bridge Over Troubled Water, The Beatles Let It Be, és végül Guess Who, American Woman.

Ray Stevens egy interjúban elmondta, hogy 1970-ben ő nagyon szeretett volna egy nagy sikerű dalt lemezre énekelni. A házuk földszintjén lévő zongorától addig el nem mozdult, ami meg nem írta a nagy slágerét arról, hogy minden csodálatos. Másnap egy hordozható manóval bement a kislánya iskolájába, és ott a diákok énekelték föl a dal kórus vokál részét. Ez felkerült a lemezre. A Beatles együttes The Long and Winding Road című dala lett a Beatles 20. egyes számú sikere. Ez szinte példátlan a rockzene történetébe, eddig két előadó közelítette meg ezt a számot, Elvis Presleynek 17, Diana Ross and the Supremesnek pedig 12 egyes számú sikere volt. A Jackson 5 nagyon népszerű volt ebben az időszakban, a 70-es évek elején 5 dallal is szerepeltek az egyes számú sikerek között, a most lejátszásra került dalnak a címe The Love You Save, ez júniusban 2 hétig vezette a listát. Ray Stevens, Everything is Beautiful, The Beatles, Long and Winding Road, The Jackson 5, The Love You Save.

Mi történt a világban és itthon 1970-ben? Januárban népszámlálást tartottak Magyarországon, mely szerint az ország lakossága akkor 10.314.000 fő volt. Március 15-én Budapest belvárosába felvonult mintegy 20-25 főnyi csoport, két hibát követtek el. A hivatalosan előírtnál nagyobb méretű kokárdát tűztek ki, és elénekelték a Kossuth nótát és a Krapka indulót. Ez aztán nagy botrányt jelentett a rendőrség számára. Április 2-án Budapesten felavatják a kelet-nyugati 2-es piros metronak az első Deák tér és Fehér út közötti szakaszát. Márciusban a Kennedy központba felövik az első NATO távközlési műholdat, és április 11-én elindul az Apollo 13 holdexpedíció. Novemberben zajlik az MSZMP 10. kongresszusa, a tanácskozás, melyen Brezsnyev elvtárs is részt vett, korrekciókat javasol a 68-ba bevezetett gazdasági mechanizmus reformjával. 70. decemberében a drasztikus áremeléseket követően sztrájk robban ki Danzba. A katonaság tüzet nyit a békés tüntetőkre, többen meghalnak. Emiatt további tüntetések és sztrájkok kezdődnek. Önök az amerikai slágerlistát hallják Eszes István szerkesztésében. A War című dalt eredetileg a Temptation együttes énekelte a Psychedelic Shark című albumukon. Később a Motown lemezcég nagyon sok levelet kapott a rajongóktól, hogy a War című dalt adják ki külön kislemezen is. A társaságnak más elképzelése volt a Temptation-nek kapcsolatban, ezért felkérték Edwin Starrt, hogy énekelje lemezre. A dal a Billboard lista 72. helyén lépett be a listára, és 7 héttel később már egyes számú siker lett, és 3 hétig szerepelt a topon. Noha a dal szövegébe nem ejtik ki a Vietnám szót, nyilvánvaló volt, hogy erről a népszerűtlen háborúról szólt. Edwin Starr Grammy-díjat nyert, mint a legjobb R&B férfi előadó. Diana Ross a Supremes együttessel 12 darab egyes számú sikert ért el korábban. A szeptemberben a listára kerülő dala eredetileg Marvin Gaye és Tommy Terrell énekelték lemezre 1967-ben. A dal furcsa címe onnan van, hogy a dalszöveg írója New Yorkban, Manhattanben sétált, nagyon nem tetszett neki a környék. Azt mondta, hogy itt nem eléggé magasak a hegyek. A dal eredetileg egy 6 perces volt, de a rádiótársaság önkényesen rövidebbre megvágták, így végül a Motown lemezcég is kiadott egy 3 perc 15 másodperces változatot. Neil Diamond a slágerlistákon először nem mint énekes, hanem mint zeneszerző került föl. 1967-ben a Monkees együttes részére írta az I Am Believer című dalát. A most lejátszásra kerülő Cracklin' Rose című dala 1970. október 10-én lett egyes számú siker. Személyes élményem fűződik ehhez a dalhoz. 1971. augusztus 2-án szerettem le a magyar néphadseregtől. És miután Kalocsáról felvonatoztunk Budapestre, elmentünk egy házi buliba. Itt hallottam először ezt a dalt, és annyira megtetszett, hogy az éjjel legalább 5-6 alkalommal lejátszottam. Edwin Starr, War, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, és végül Neil Diamond, Cracklin' Rose.

0: Eszes István zenei válogatását hallják. A Miraculous együttes Bohóc könnyeiről szóló dalát először egy 1967-es albumra énekelték föl. A dal szerzői Stevie Wonder és Henry Cosby azonban elégedetlenek voltak a dal szövegével, és megkérték Smokey Robinsont, hogy új szöveget írjon hozzá. Három évvel később a British Motown lemezcég igazgatója keresgélt a cég katalógusába könnyekről szóló dal után. Akkor vette észre, hogy a Miraculous együttesnek van egy ilyen dala, kiadták Angliában, és mindenki meglepetésére egyes számú siker lett. Ezek után az együttes Amerikában nem új dalt énekelt lemezre, hanem javasolták a Motownnak, hogy adják ki az USA-ban is ezt a dalt. December elején került föl a listákra, és két hétig vezette. Az év utolsó egyes számú sikere közvetlenül karácsony előtt George Harrison nevéhez kötődik. A My Sweet Lord volt az első olyan egyes számú siker, melyet valamelyik Beatles fiúba szólóban énekelt el. Életrajzi könyvében George leírta, hogy a dalt az Edwin Hawkins Singers Oh Happy Day című dalának a hatása alatt írta. Sokat gondolkozott, hogy ki adja el lemezt, és attól félt, hogy az Isten említése sok emberben vegyes érzést fog kelteni. Az igazi problémák a lemez megjelenése után kezdődtek, ugyanis a dal kísértetesen hasonlít a Chiffons együttes He Is So Fine dalához. Az együttes képviselői pert indítottak George ellen. A dalból származó royalty kifizetését a bíróság a tárgyalás végéig felfüggesztette. 5 évvel később egy New York-i bíróság úgy döntött, hogy George megsértette az eredeti szerzők jogait. Ettől függetlenül még csodálatos ez a dal, ezzel búcsúzzunk mára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Oroszi Bernadett lesz az új országos tiszti főorvos. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy elkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hozzátette, hogy elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tiszti főorvos lesz, és Szepesdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára. Az insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utazás biztosítási díjjal számolhatnak. Ez az átlagdíj 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak a következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csont áttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás tűzszúrás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűzszúrásos technikával, ultrahang vagy CT-vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűjé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Szerdán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Egyre több felé valószínű csapadék, jelentős mennyiségű eső is. Nagyobb területen is megélénkül, helyenként megerősödik a déli eszél, amelyeknek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordul. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépésre!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Time. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

is a jelent kedvenc felvételeink.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.